Csavaras, csavaras, mondod te, baszkert, mederodet! Csavaras, csavaras, mondod te, baszkert, mederodet! Mettegellek, haszkélje, délé, fadak, hajkölje! Mettegellek, haszkélje, besbal!